0: sire gyina so yi wodwabadeɛ ebegyinagyina sei daa ebinto wo da nante man wonyɛ panyi da tie dɛde se ya ebegyinagyina sei a ebintoda wonyɛ panyi da abrabɔ da fam panyi yagorɔ watompa da fam bosto bosto bosto
1: abrabɔ da fam panyi yagorɔ tompa da fam
0: so hu panyi abu no hu abrɛwo abu no hu akɔkora bi atwa ne salute
1: So
0: what pen you be a salute?